0: magyar hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. A mai adásban egy kicsit közelebb kerülünk a természethez. Unterwartban, Alsőrben régi hagyományt elevenítenek fel holnap. Nagyboldogasszony ünnepén gyógynövényeket áldanak meg. Arról is mesélünk, hogyan nehezítette meg az idei szárazság a csokrok elkészítését. Közben Bécsben egy kábeltűz okoz komoly fennakadásokat a vasúti közlekedésben. A változások a repülőtérre tartókat is érintik, így érdemes előre tájékozódni és több idővel számolni. Burgenlandban pedig egymást érték a szabadtéri tüzek, több településen is riasztották a tűzoltókat, miközben a szakemberek egyre nagyobb szárazságra figyelmeztetnek. Tartsanak velünk a következő percekben, jönnek a részletek. Holnap Nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele ünnepén különleges szentmisére várják a híveket Unterwartban, Alsőrben. A szertartást ezúttal is szabadtéren a Hősök emlékművénél tartják, és a mise része lesz egy régi, szép hagyomány, a gyógynövények megáldása. A növényekhez és a természethez kapcsolódó szokás több mint 1000 éves múltra tekint vissza, de vajon miért éppen Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődik a gyógynövényáldás, és mit jelképeznek ezek a csokrok? Erről kérdeztük Gáspár Adalbertet, Alsőr plébánosát.
2: Ugye idén, úgy, ahogy tavaly és tavaly előtt is, augusztus 15-én, Mária mennybe vételének az ünnepén, tartjuk itt Alsőrben az ünnepi szentmisét, ami idén is kint lesz, tehát ilyen parkban megtartott ünnepi szentmise lesz, amelynek a keretében ez is szinte már hagyománnyá vált, Binderkréti segítségével gyógynövényeket áldunk. Tehát ő veszi azt a nagy fáradtságot, hogy rengeteg kis csokrot készít minden résztvevőnek, tehát mindenkinek, aki az ünnepségre eljön, ajándékba kapja, és vannak hatalmas nagy kompozíciók gyógynövényekből, amelyek nem csak a parkban, hanem majd később a templomban is a templomdíszítést szolgálják. Ugye Mária mennybe meneteléhez kapcsolódik ez az ünnep így hagyományosan. Máriával kapcsolatban volt, tehát ugye egy női alak, Jézus édesanyjáról van szó, aki a keleti hagyományban is a növényekkel, a kerttel, a virágokkal van összekapcsolva, és rengeteg olyan ábrázolás is van, ahol Mária, tehát egy ilyen paradicsomi kertben, vagy az Athoszt is nevezik Mária kertjének, az athoszi félszigetnek a kolostori, tehát ezt a szerzetesi kisköztársaságot, és ez már több mint évezredes hagyomány, amely a gyógynövényeknek a megáldásával összekapcsolja ezt a szép ünnepet. És azt pedig a Gréti el szokta mondani, vagy készít egy ilyen kis összeállítást, hogy melyik gyógynövény mire jó, mire való, és ezt így közé tesszük, és gazdagítjuk az embereknek a tudását arról, hogy a természet az Isten által teremtett világ, amely rengeteg áldást tartalmaz számunkra gyógyító módon is. És 9 órakor, tehát korábban kezdjük a nagy meleg miatt a parkban, tehát itt a Hősök emlékművénél szoktuk ezt megtartani.
3: Tehát szombaton 9 órakor, hogyha valaki így szeretne van, részt venni 9. rajta.
2: Így van.
1: Idén azonban a természet nem adta könnyen a kincseit. A rendkívüli szárazság miatt jóval nehezebb volt összegyűjteni a szükséges növényeket. Hogy milyen növények kerülnek végül a csokorba, miért fontos a 7 féle gyógynövény, és hogyan lehet a nagy melegben is segítségünkre a természet, erről mesél Binder Gréte gyógynövény szakértő.
4: 9. év, hogy csinálom, meg az a fontos, hogy a természetből minden bejöjjön, de ez idén rosszul néz ki, mert igen száraz a természet. 99-et találtam az első évben, meg minden éven azután, most meg csak 11-et találok. sávkárbe, Johanniskrot, ilyesmi nekem van a kertemben, mert jött, de hát a másikokat mindent meg kell keresnem. Divilde kárde, oregano, az is nekem minden majdnem van a kertemben, hála Isten az idén, mert igen, rosszul néz ki a természet. Minden tönkre megy, mert nincs eső, nem?
0: Hány csokornak kellene egy ilyen alkalomra elkészülnie?
4: Az idén, nem tudom, egész eddig 100-at csináltam. A testvérem segített, most már 2 év óta, ketten csináljuk. Még a barátnőm az is segít. Cirka 100-100-at csinálunk biztos. Még mindig úgy kell, hogy 7 darab bent legyen. Az fontos, mert az a szám 7-re, hogy minden nap segítsen, hogy ne legyen betegség, még rossz elmaradjon. Azért kell felakasztani a házba.
0: És akkor az egy éven keresztül véd a következő gyógynövényáldásig?
4: Igen, de hogyha nagy zivatar van, akkor be kell dobni a tűzbe. Az is használ. Azért csinálom ezt.
0: Ebben a rekenő hőségben, akik mondjuk elmennek erre az alkalomra, hogy frissíthetik fel magukat kívül belül a természet segítségével?
4: A mincével, mince vagy szálbe, az segít, mert az jó a testünknek, mert belülről hidegít. Mince, még szálbe, még az is benne lesz a csokorba. Majdnem minden egy csokorból lehet teát csinálni.
5: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Egymást érték tegnap a szabadtéri tüzek Burgenlandban. Csütörtökön több helyszínen is riasztották a tűzoltókat a lángok miatt. Zehmendorfban, magyarul Sárazvámon, a Nagymartoni járásban, valamint Piringsdorfban, azaz Répcebányán, a Felső-Pujai járásban is szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk a lánglovagoknak. Este 7 óra körül pedig erdőtűz tört ki, Szent Margaretenben, vagyis Szent Margit bányán, a Kismartoni járásban. A helyi tűzoltók mellett Mörbis, Fertőmeggyes, illetve Zehmendorf, Cínfalva egységei is bekapcsolódtak a munkába. Összesen mintegy 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A gyors és összehangolt beavatkozásnak, valamint a gyenge szélnek köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A tűz mintegy 500 négyzetméternyi területet érintett, és rövid idő alatt sikerült eloltani. Az Osztrák Erdészeti Kutatóközpont szerint a tartós hőség és a kevés csapadék miatt egyre szárazabbak az erdők, különösen Ausztria keleti részén. A burgenlandi Unterpullendorf Alsó-Puja térségében júliusban mindössze 18 mm csapadék hullott. A szakemberek szerint jelenleg egyetlen megfigyelt területen sem normális a talajnedvesség, ezért a következő időszakban fokozott tűzveszélyre kell számítani. Kábeltűz miatt akadozik a bécsi vasúti közlekedés, és a repülőtérre tartóknak is jelentős fennakadásokkal kell számolniuk. A Praterstern pályaudvarnál keletkezett tűzben mintegy 20 kilométernyi kábel sérült meg, emiatt rendkívüli menetrend lépett életbe, és jelenleg nem közlekednek vonatok a Praterstern és a bécsi főpályaudvar között. A fennakadás a repülőtéri közlekedést is érinti. Az S7-es repülőtéri gyorsvasút csak a Geiselbergstrasse állomástól közlekedik, a Wien-Mitte és Geiselbergstrasse között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A City Airport Train, vagyis a CAT sem jár. Az ÖBB azt javasolja, hogy a repülőtérre utazók lehetőség szerint a bécsi főpályaudvarról induló távolsági vonatokat válasszák. A Praterstern és a Hauptbahnhof között az U1-es metróval lehet közlekedni. A délről érkező elővárosi vonatok csak Bécs-Meidlingig, illetve a bécsi főpályaudvarig járnak. A biztosító berendezés helyreállítása legalább szeptember 7-ig tarthat. A jelenlegi károk miatt a Praterstern és a bécsi főpályaudvar között várhatóan 2027 őszig nem áll helyre teljesen a vasúti közlekedés. Az ÖBB arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről,
0: és a repülőtérre utazva a megszokottnál jóval több idővel számoljanak.
5: Időjárás.
0: Ma estére is marad a napos, nyugodt idő, az ég többnyire felhőtlen lesz, a szél gyenge, mérsékelt marad, déli, délkeleti irányból fúj. Holnap, Nagyboldogasszony ünnepén továbbra is igazi strandidő vár ránk. Burgenland egész területén egész nap zavartalan napsütésre számíthatunk, az ég ragyogóan kék lesz, a hőmérséklet tovább emelkedik, 30 és 34 fok közötti maximumokra készülhetünk, a déli szél mérsékelt időnként élénk lesz. Aki tehát holnap a szabadban tölteni a napot, ne feledje a naptejet, a kalapot, és persze azt sem, hogy a nagy melegben mindig legyen kéznél egy palack víz. Hírműsorunk végén megköszönöm már a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!